Én nem cserél rá. Akkor megszám. Itt a már Ibrahim. Szép az egy csinál, mondja, ha csak az egy gyerek, én akkor megszám. De bácsán látom, hogy a